0: now. No more turntable.
1: Well, I

0: De hoofddoelstelling ervan is de opwarming van de aarde tot ruim minder dan 2 graden Celsius te beperken in vergelijking met de niveaus van voor het industriële tijdperk. Bij voorkeur zou de opwarming niet meer dan 1,5 graad bedragen. Met de overeenkomst van Parijs hebben bijna alle landen van de wereld zich ertoe verbonden minder broeikasgassen uit te stoten. Elk land legt zijn eigen streefcijfers vast, die we de nationaal bepaalde bijdrage noemen. Sinds 2015 werden deze streefcijfers om de 5 jaar bijgewerkt. In de overeenkomst zijn mechanismen voor transparantie, verslaggeving en klimaatfinanciering opgenomen. Van ontwikkelde landen wordt bovendien verwacht dat ze ontwikkelingslanden ondersteunen bij hun inspanningen om de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen.
1: De EU heeft de overeenkomst van Parijs in 2016 bekrachtigd en het verdrag een centrale plaats gegeven in het Europese klimaatbeleid. Om de belofte van de EU na te komen, heeft de Europese Commissie in 2019 de Europese Green Deal in het leven geroepen. Dat is een grootschalig plan om de manier waarop de Europeanen leven, reizen, voedsel produceren en zaken doen te veranderen. De Green Deal omvat beleidsmaatregelen op het gebied van energie, mobiliteit, landbouw en biodiversiteit om de EU te helpen overstappen op een duurzame economie. In 2020 heeft de EU zichzelf ambitieuzere klimaatdoelstellingen opgelegd. Ze verbond zich er namelijk toe om de broeikasgasemissies voor eind 2030 met ten minste 55% terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. Het einddoel van de Europese Unie is om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. De streefcijfers die in de Europese Green Deal waren vastgesteld, werden in 2021 in wetgeving omgezet. De Europese Klimaatwet bevat bindende streefcijfers voor alle EU-landen, naast maatregelen om de vooruitgang te monitoren en indien nodig bij te sturen. Met deze wet wordt onder meer ingezet op schone energie en circulaire economieën. Zo transformeert de EU haar economisch model om de doelstellingen in de overeenkomst van Parijs te halen.
0: Het Europees Parlement heeft in grote mate mee vormgegeven aan de Europese klimaatactie. Het was bijvoorbeeld het parlement dat erop heeft aangedrongen de doelstelling om voor eind 2050 klimaatneutraal te zijn wettelijk bindend te maken. Bovendien blijven de parlementsleden de wetgeving nauwkeurig onderzoeken om ervoor te zorgen dat de EU haar verplichtingen nakomt. Ook was het parlement de meest uitgesproken voorstander van een rechtvaardige transitie. De parlementsleden hebben gepleit voor steun aan werknemers en regio's die het zwaarst worden getroffen door de maatregelen om af te stappen van fossiele brandstoffen. Daarnaast dringt het Europees Parlement consequent aan op wereldwijde klimaatrechtvaardigheid door erop toe te zien dat Europa zijn steentje bijdraagt aan de internationale klimaatfinanciering, vooral voor ontwikkelingslanden.
1: Als we het over klimaatverandering hebben, is het belangrijk om te weten waar de meeste uitstoot vandaan komt. China produceert bijna 1/3 van alle broeikasgassen ter wereld, wat grotendeels te wijten is aan het gebruik van steenkool en een snel groeiende industrie. Daarmee staat het land wereldwijd bovenaan de lijst, hoewel Peking ernaar streeft om uiterlijk in 2060 klimaatneutraliteit te bereiken. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, waar de industrie, het transport en de energiesector veel emissies veroorzaken. Daarna volgt India op de derde plaats en sinds 2023 is de Europese Unie de 4e grootste producent van broeikasgassen. De EU heeft haar emissies de afgelopen jaren gaandeweg verlaagd en is vandaag de dag verantwoordelijk voor ongeveer 6% van de wereldwijde uitstoot. Veel ontwikkelingslanden hebben ambitieuze doelen vooropgesteld, maar om die te halen hebben ze hulp nodig op financieel en technologisch vlak. Sommige andere landen hebben hun klimaatplannen helemaal niet bijgesteld. Daardoor bestaat de vrees dat de wereld de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming niet zal halen. Het is duidelijk dat de ambitie van de overeenkomst van Parijs om de situatie te verbeteren niet haalbaar is zonder een gezamenlijk engagement om ernstige klimaatverandering tegen te gaan. De bezorgdheid bereikte een hoogtepunt in januari 2025, toen president Trump kort na zijn aantreden een presidentieel besluit ondertekende om de Verenigde Staten voor de tweede keer terug te trekken uit de overeenkomst.
0: De overeenkomst van Parijs biedt ons een kader, maar het is aan elk afzonderlijk land en aan ieder van ons om er werk van te maken. De Europese Unie en het Europees Parlement in het bijzonder zullen blijven pleiten voor eerlijke en dringende klimaatactie. De klimaatcrisis houdt geen rekening met grenzen en dat mag onze reactie erop dus ook niet doen.
1: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Március 15-e a Fogyasztók Világnapja. Ilyenkor minden évben a fogyasztókat megillető jogok és az azok védelméért tett erőfeszítések kerülnek reflektorfénybe világszerte. Az Európai Unió több mint 450 millió fogyasztója számára ma már alap a tisztességes bánásmód, az átláthatóság és a termékbiztonság. Ebben az Európai Parlamentnek is elévülhetetlen érdemei vannak. De melyek is ezek a jogok, és milyen eszközökkel védi őket az Unió? A fogyasztói jogok olyan alapelvek, amelyek biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások vásárlóival tisztességesen bánjanak, és érdekeik ne sérüljenek. Az EU-ban ezek nem üres szavak. A fogyasztók jogait jogszabályok rögzítik, amelyek szilárd keretet biztosítanak a védelmükhöz. A fogyasztók pozíciójának erősítéséhez az Európai Parlament elsősorban a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel járult hozzá, amely összehangolta a tagállamok eltérő fogyasztóvédelmi szabályozását. Az irányelv előírja, hogy a fogyasztókat egyértelmű és a valóságnak megfelelő információkkal kell ellátni, függetlenül attól, hogy boltban vagy online vásárolnak. A szabályok a termékismertetőktől és az árak feltüntetésétől a szállítási opciókon át a lemondási jogokig számos területre kiterjednek. Ismerkedjünk meg a legfontosabb fogyasztói jogokkal, kezdve a világos és átlátható tájékoztatáshoz való joggal. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolunk, az azt értékesítő vállalkozásnak pontos és közérthető információkat kell nyújtani a számunkra magáról a termékről, illetve szolgáltatásról, annak áráról, a kapcsolódó adókról és díjakról, valamint az adásvétel feltételeiről. Fogyasztóként továbbá megillet minket a vásárlástól való elállás joga. Miután megvettünk egy árut vagy szolgáltatást, 14 napig még meggondolhatjuk magunkat, és minden indoklás nélkül visszaléphetünk az adásvételtől. Másik fontos védelmi elem a 2 éves jótállási időszak. Ez azt jelenti, hogy ha egy EU-ban vásárolt termékről kiderül, hogy hibás, vagy nem felel meg a leírásnak, a vásárlást követő 2 éven belül jogunk van díjmentes megjavítatását vagy cseréjét kérni az eladótól. Ez a garancia az EU-ban értékesített valamennyi termékre vonatkozik. Az Unió mindemellett nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók biztonságára is. A 2023-ban hatályba lépett új általános termékbiztonsági rendelet értelmében az Unió piacán értékesített minden terméknek szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelnie, hogy ne veszélyeztethesse a fogyasztók egészségét és biztonságát. A rendelet a termékek széles skálájára határoz meg biztonsági előírásokat, a játékoktól az elektronikai berendezéseken át a kozmetikumokig és a háztartási készülékekig. Ha egy termékről bebizonyosodik, hogy nem biztonságos, azt el kell távolítani a piacról, és az érintett fogyasztókat tájékoztatni kell a kockázatokról. És végül, de nem utolsó sorban, essék szó a digitális jogokról is. Manapság egyre többen vásárolnak az interneten, és egyre többen vesznek igénybe digitális szolgáltatásokat. Ezért az EU a fogyasztók személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében is hozott intézkedéseket. Az általános adatvédelmi rendelet, más néven GDPR, például kimondja, hogy a vállalkozások és a szervezetek kötelesek felelősséggel és az adatok biztonságát garantálva kezelni az eféle információkat, a fogyasztóknak pedig joguk van dönteni saját adataik sorsa felől. Hogy mit is jelent mindez nekünk, fogyasztóknak? Vásárláskor bizton számíthatunk fogyasztói jogaink védelmére. A biztonság mellett a szabályok tisztességes bánásmódot és átláthatóságot garantálnak számunkra az uniós üzletekben és online piactereken. Megfelelő információk birtokában pedig könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mely terméket vagy szolgáltatást válasszuk. Ha pedig valami mégis rosszul sülne el, az uniós szabályok megvédik jogainkat. Boldog fogyasztóvédelmi világnapot! Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Master Gervais Konrad Adenauer dindes na dina behochti a dibri con sliadro orip eantahe lagin chias. Ma chied chancellor fablacht chonaim in a Germaine, ar tuga gan Germaine hir urhi ag an oom choma tereis an dara coga daunda. Fi chanach ar suntasach aget ar star na Germaine agus ar star na horpa ar ean. Ma yowle an meid a hoile dhul fai reymas na natchahe, hig shay nach fead fai siachain varhanach av wintamach ag tred neantacht. Bhí ról tátach aige an wintermach an abhhaointeris idir an ghearmáin agus an rang, nuair dena cóghilithe de ráthír bhí ina naide leis na cénta, agus dibrigh sé go tréan chun lánfáirtú orpach a bhaintamach. Tá ra géistead le sreas speisialta dar bodchéile stair agus fíricí. Ins na hagraintsa, plea meid scéalta na bhar agus na manna bhí freagrach as ferbert na hórba féin, mar éin le na féinúlacht agus a lúchna. Siad sa na mórfracha agus na hathracha bhí ag an éantas.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: Európa még meglévő őserdői nem pusztán famatus elemek csoportjai. Élő ökoszisztémák, melyekben megannyi állat és növényfaj él. Hatalmas széndioxid tárolók, egyben pedig természeti örökségünk pótolhatatlan kincsei. Kulcsfontosságúak a klímaváltozás megfékezéséhez, fennmaradásuk mégis veszélyben van. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című sorozatunkat hallgatja. Ebből az adásunkból megtudhatja, hogy az Európai Unió hogyan igyekszik megóvni értékes erdőterületeit.
2: Európában ma már csak kevés helyen találunk ősi, érintetlen erdőket, azokat is többnyire igen kis területen. Ezek a szorványos őserdők Európa erdei

0: A légköri széndioxid megkötésében és tárolásában, a vízkörforgásban, a mikroklíma alakításában, de egészségünk megóvásában is. Emellett számos veszélyeztetett fajnak adnak otthont.
1: Európa egyik legismertebb és legnagyobb kiterjedésű természetes erdője a lengyel-belarusz határvidéken húzódik. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Białowieża kontinensünk egyik utolsó valódi őserdője. Rendkívül fajgazdag élővilággal büszkélkedhet, többek között az egykor kihalást fenyegette európai bölény élőhelye. Európa egy másik őserdőjének, a Kárpátok érintetlen szlovákiai, ukrajnai és romániai havasai adnak otthont. Itt fekszik kontinensünk néhány legnagyobb háborítatlan mérsékelt övi erdője, melyekben olyan jellegzetes állatok is megélnek, mint a medve, a hiúz és a farkas. Az Alpokban található Kalkalpen Nemzeti Park erdeje az érintetlen természet egy másik lenyűgöző példája. Az uniós védelem alatt álló park Ausztria legnagyobb egybefüggő vadonja, amely öreg bükköseiről is ismert. Számos ritka állatfajta, például hiúzok, harkályok és baglyok számára nyújt menedéket. Ökológiai jelentőségük, valamint az UNESCO és az EU által nyújtott védelem ellenére a természetes erdők létét továbbra is komoly veszély fenyegeti, különösen a nagyarányú illegális fakitermelés, az éghajlatváltozás és a túlzott turizmus miatt.
0: Az őshonos erdők pótolhatatlan természeti kincseink. Az Európai Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a védelmükre. Az évek során számos szakpolitikát, stratégiát és jogi keretet dolgozott ki annak érdekében, hogy fennmaradásukat a jövő nemzedékek számára is biztosítsa. Vegyük sorra ezeket. Létrehozta a Natura 2000 hálózatot, a természetvédelmi területeknek egy olyan összehangolt európai hálózatát, amely szárazföldi és tengeri élőhelyek védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását. Nagy szerepe van emellett ezen élőhelyek állapotának megőrzésében, illetve helyreállításában, valamint természeti kincseik felelős kiaknázásában. A Białowieża erdő és a Kárpátok erdeinek fele szintén a Natura 2000 hálózat része.
1: Az EU az Európai Zöld Megállapodás részeként biodiverzitási stratégiát alkotott, amely ambíciózus célkitűzéseivel a fajpusztulás megfékezését és Európa természetes élőhelyeinek védelmét szolgálja. A stratégia egyik legfontosabb kötelezettségvállalása, hogy magas szintű védelmet kíván biztosítani a még megmaradt természetes erdőink számára. A magas szintű védelem háborítatlanságot, a fakitermelés és az infrastruktúra fejlesztés leállítását, illetve az ökológiai egyensúlyt megbontó emberi tevékenységek kizárását jelenti. A stratégia emellett 2030-ig legalább 3 milliárd fa ültetését írja elő a leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállításához és az erdőtakaró növeléséhez. Megjegyzendő, hogy a biológiai sokféleségnek és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás képességének a növeléséhez az is fontos, hogy megfelelően megválasztott fafajok megfelelő helyekre kerüljenek.
0: A bizottság 2021. júliusában uniós erdőstratégiát fogadott el, amely a már említett biodiverzitási stratégiára épül, és az erdők valamennyi összetett funkciójával foglalkozik. Célja, hogy az európai erdők ellenállóbbak legyenek az éghajlatváltozással szemben. Olyan gyakorlatokat kíván előmozdítani, amelyek a környezet és a helyi közösségek érdekeit egyaránt szolgálják. Ennek érdekében támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást, amely mind a gazdaság, mind az élőhely megőrzés szempontjaira ügyel. Leginkább azáltal, hogy egyfelől ösztönzést ad az ilyen típusú gazdálkodásból származó fatermékek használatának, másfelől védi a természetes ökoszisztémákat. Emellett olyan alternatív gazdasági tevékenységeket is támogat, amelyek egyszerre biztosítják a megélhetést és az erdők épségét. Ilyen például az ökoturizmus, vagy a fán kívüli alapanyagok, így a méz vagy a gyógynövények hasznosítása. Annak érdekében, hogy átfogó képünk legyen az EU erdeinek állapotáról, a bizottság jelenleg egy olyan jogszabályon dolgozik, amely mindenre kiterjedően gondoskodik majd megfigyelésükről. Az egységes szabályok alapján gyűjtött adatok megosztására

0: Ása pedig várhatóan segít majd a tagállamoknak jobb szakpolitikai döntéseket hozni.
1: Őshonos erdeink hatékony védelme nem képzelhető el jelentős anyagi ráfordítás nélkül. Az EU ezért számos finanszírozási mechanizmust hozott létre. A pénzügyi támogatás középpontjában az EU környezetvédelmi és éghajlatpolitikai alapprogramja, a LIFE áll. 1992 óta a LIFE EU-szerte több mint 5500 olyan projektet társfinanszírozott, amelyek a biológiai sokféleség megőrzését, a természet eredeti állapotának helyreállítását és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítették. Az őserdők és a természetes erdők megóvásában szintén jelentős szerepet játszanak azok a LIFE finanszírozású kezdeményezések, amelyek célja a leromlott ökológiai állapotú erdők helyreállítása és a fajgazdagság javítása, a védelem az illegális fakitermeléssel, az erdőtüzekkel és az idegenhonos fajok megjelenésével szemben, valamint a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos kutatás és innováció támogatása.
0: Egy másik kulcsfontosságú finanszírozási eszköz a közös agrárpolitika, röviden a KAP. Bár a KAP elsősorban a hagyományos mezőgazdaságot támogatja, fenntartható gazdálkodási formák finanszírozásához is hozzájárul. Ilyen például az agrárerdészet, azaz a kultúrnövények és fák harmonikus együttermesztése. Ez a szemlélet nem csak a biológiai sokféleségnek kedvez, hanem a talajminőséget és a talaj vízháztartását is javítja. A KAP vidékfejlesztési alapjain keresztül igényelhető támogatások szintén arra ösztönzik az erdőtulajdonosokat, hogy fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokat alkalmazzanak és olyan lépésekre költsenek, amelyek megelőzik az erdőirtást és védik a biológiai sokféleséget. Pénzügyi támogatást igényelhetnek például őshonos fajok telepítésére, a kártevők elleni védekezésre és a leromlott állapotú erdőterületek helyreállítására is.
1: Az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizont Európa szintén támogat olyan projekteket, amelyek elősegítik az erdei ökoszisztémák működésének megértését és állapotuk javítását. Több projekt is indult például annak vizsgálatára, hogy hogyan hat az éghajlatváltozás az őserdőkre. Mások innovatív erdőgazdálkodási technikákat keresnek, illetve a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos tudományos ismereteinket igyekeznek bővíteni.
0: Erdeink védelme a tagállamok és az EU közös felelőssége. Az erőfeszítésekből az Európai Parlament is tevékenyen kiveszi a részét. Kulcsszerepet játszott az uniós biodiverzitási stratégia kialakításában, amely a még megmaradt európai őserdők és természetes erdők magas szintű védelmét tűzte ki célul. A nagyarányú erdőirtás megelőzése érdekében a parlament fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok alkalmazását szorgalmazza. 2023. áprilisában új uniós jogszabályt fogadott el, melynek értelmében bizonyos termékek csak úgy forgalmazhatók az uniós piacon, ha előállításuk igazoltan nem idéz elő erdőirtást vagy erdőpusztulást sehol a világon. Az eredetileg 2024. decemberétől életbe lépő jogszabály alkalmazását az uniós döntéshozók egy évvel elhalasztották, hogy a vállalkozásoknak elegendő idejük legyen a felkészülésre. A parlament továbbá 2024. februárjában egy másik jogszabályt is megszavazott, amely a tagállamokat leromlott ökológiai állapotú élőhelyeik fokozatos helyreállítására kötelezi. A jogalkotás mellett a parlament szorosan nyomon követi a természetvédelmi szakpolitikák végrehajtását, környezetvédelmi szakbizottsága pedig rendszeresen értékeli az elért eredményeket.
1: A megfelelő finanszírozás létkérdés. A parlament ezt felismerve mindent megtesz azért, hogy meglegyenek a források például a biológiai sokféleség védelméhez. Mindig is azt szorgalmazta, hogy a LIFE, a Horizont Európa és a KAP programjain, illetve más uniós projekteken keresztül több forrás jusson természetvédelemre. Az Európai Unió azon munkálkodik, hogy ősi erdeit megóvja a jövő nemzedékei számára. Újabb és újabb lépéseinek az a célja, hogy az egyedülálló európai ökoszisztémák továbbra is háborítatlanul működhessenek, és előnyeiket mindannyian sokáig élvezhessük. Hiszen a természet védelme nem csupán élőhelyeink megőrzéséről, hanem a biztos jövőnkről is szól.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
2: Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025. Der inhaftierte Journalist Andrzej Poczobut aus Belarus und die inhaftierte Journalistin Mzia Amaglobeli aus Georgien erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2025. Der Journalist, Essayist und Blogger Andrzej Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an. Er ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenka und gilt als Symbolfigur des Kampfs für Freiheit und Demokratie in dem Land. Nach seiner Festnahme im Jahr 2021 wurde er zu 8 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Das Parlament fordert immer wieder, dass er sofort und bedingungslos freigelassen wird. Mzia Amaglobeli ist eine georgische Journalistin, die mehrere Online-Medien leitet. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu 2 Jahren Haft verurteilt. Mzia Amaglobeli ist die erste politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit des Landes und eine Vorkämpferin für das Recht auf freie Meinungsäußerung. So ist sie zu der Symbolfigur der Protestbewegung in Georgien geworden, die für die Demokratie auf die Straße geht und sich seit der Wahl vom Oktober 2024 gegen das von der Regierungspartei Georgischer Traum errichtete Regime wendet. Die beiden anderen Finalisten waren zum einen die Studierenden Serbiens und zum anderen Journalistinnen und Journalisten und humanitäre Hilfskräfte in Palästina und allen Konfliktgebieten. Vertreten vom Palästinensischen Journalistenverband, dem Roten Halbmond und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow.

0: In recent years, the European Union has recorded large numbers of asylum applications. In the first half of 2024 alone, over 513,000 applications were received. Women and girls make up a substantial proportion of asylum seekers. One in three people seeking asylum is a woman or a girl. But does gender have any impact on the asylum process? You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be taking a look at a key topic, the gender dimension of asylum claims in the EU.
1: Let's start by providing some background information. The main instrument regulating asylum in international law is the 1951 Geneva Refugee Convention. It defines a refugee as someone who is outside their country and has a well-founded fear of being persecuted for reasons such as race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. However, this definition lacks a gender perspective, which has led to challenges in recognising women's rights in international refugee law.
0: Although gender is not included in this definition, the Geneva Refugee Convention, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and the Istanbul Convention together provide a solid international framework for defending the rights of women and girls seeking protection.
1: But how is the EU taking gender into consideration in its asylum procedures?
0: The EU has a strong history of proactively advancing equality between women and men and combating gender-based discrimination.
1: The EU has developed a common European asylum system, incorporating gender-sensitive elements in legal texts, such as the Qualification Directive, the Asylum Procedures Directive, and the Reception Conditions Directive, to name but a few. These directives offer special protection to vulnerable individuals, including women and children.
0: For example, procedures for people seeking asylum must be gender-sensitive. Interviews should be carried out under conditions which enable applicants to speak about gender-based persecution. Family members should not be present. Applicants should be able to request an interviewer of the same sex. And staff examining applications should have training or access to expert advice on gender issues.
1: Any procedures based on the concept of safe third country or safe country of origin must take into account the complexity of gender-based persecution. People who need special support due to age, disability, illness, sexual orientation, or as a result of torture, rape, or other serious forms of psychological, physical, or sexual violence should be provided with assistance and given time to explain their claims.
0: The Court of Justice of the European Union has played a key role in advancing a gender-sensitive approach in EU asylum law. It has, for instance, recognised gender-based violence as a form of persecution and grounds for asylum or subsidiary protection. This means that women who face persecution due to their gender can seek protection under EU law.
1: This was a huge step forward because research shows that gender plays a significant role in people's migration decisions. The factors that lead people to migrate are not necessarily the same for men and women. Women may flee their home countries due to gender-based violence, such as forced marriage, domestic violence, or rape, which is particularly prevalent in countries like Afghanistan, Bangladesh, and Somalia.
0: In October 2024, the Court of Justice established that the Taliban's systematic discrimination against Afghan women constitutes persecution. As a result, the authorities in EU countries do not have to determine whether an Afghan woman or girl applicant risks being persecuted if she returns to her country of origin because of the well-known severe restrictions on women's rights and freedoms under the Taliban regime.
1: This means that the authorities in EU countries can waive the right to request case-by-case examinations. However, they are not obliged to do so. Some EU countries, such as Austria and Luxembourg, have already announced that they will continue to examine asylum applications from Afghan women on a case-by-case basis.
0: Let's take a look at another example. In June 2024, the Court of Justice was asked to consider whether two Iraqi teenage girls who had been living in the Netherlands for 5 years and had adopted a westernised lifestyle could be considered as members of a particular social group due to their belief in the fundamental value of gender equality. The Court of Justice ultimately held that the girls' belief in gender equality could indeed be a characteristic that defines a particular social group, emphasising the importance of gender equality in this context.
1: This case is an important example because the judgment highlighted the significance of gender equality as a fundamental value in Europe, as well as its potential to define a particular social group in the context of asylum law. It also leads us to consider the individual circumstances and experiences of asylum seekers, particularly women and girls, who may face persecution or violence because of the values they hold and the lifestyles they embrace.
0: These examples demonstrate the EU's commitment to addressing the challenges faced by women and girls in asylum procedures. However, continued progress is needed to ensure that their rights are fully protected and that gender-sensitive approaches are consistently applied and improved in all EU countries.
1: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Állandóan azt halljuk az európai politikusoktól, hogy fontos lenne előmozdítani az európai integrációt, növelni a választási hajlandóságot, vagy éppen helyi szinten kezelni a kihívásokat. Igazán hangzatosak ezek a célok. Az igazat megvalva azonban a való életben eléggé idegennek és megfoghatatlannak tűnhetnek, különösen a fiatalok számára. Az Európai Bizottság emiatt gondolt egyet, és a korábbi európai önkéntes szolgálatot jelentősen kibővítve létrehozta az Európai Szolidaritási Testületet, hogy bevonja a fiatalokat Európa jövőjének alakításába. Ezzel egyúttal lehetőséget adott számukra a kapcsolatteremtéshez és a társadalmi szerepvállaláshoz. Mihaela Sojdrová, volt európai parlamenti képviselő elmondja, hogyan is segít ez a kezdeményezés a fiataloknak aktív polgárokká válni.
3: The main objective of this program.
4: A program legfőképpen arra kívánja ösztönözni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket, hogy másokkal szolidárisan és elsősorban önkéntes alapon tegyenek többet a közösségért. A résztvevők így tapasztalatot szerezhetnek az önkéntesség terén, és az aktív szerepvállalás a későbbiekben szokásukká válhat.
2: És ez még nem minden. Az Európai Szolidaritási Testület immár humanitárius segítségnyújtással is foglalkozik. Ennek köszönhetően egyre kiterjedtebb a globális hálózat, és ma már a világ bármely részén lehet önkéntes munkát vállalni. Az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős egykori uniós biztos Navracsics Tibor ezt jelentős előrelépésnek nevezte.
5: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
2: Ma, amikor egyre jobban kiéleződnek az ellentétek és kulturálisan is egyre inkább eltávolodnak egymástól a világ országai, sőt a különböző közösségek tagjai, mindez fontosabb, mint valaha. Ezért most megkívánjuk szilárdítani és tovább akarjuk fejleszteni azt, amit eddig létrehoztunk. Fontos fejlemény, hogy ezentúl humanitárius segítségnyújtási műveletekben is részt lehet majd venni. Ez lehet az első lépése egy igazi globális önkéntes közösség létrehozásának.
5: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
2: És mit jelent mindez a te számodra? Ha elmúltál 18 éves, de még nem vagy több 30-nál, több mint 60 ország és régió projektjeiben való részvételre pályázhatsz. A projektek között ország, téma és kezdési dátum szerint is válogathatsz. Az Európai Ifjúsági Portálon mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet. Ha nem tudod, merre indulj, egy kvíz segítségével kideríthetett, mi felelne meg igazán az érdeklődésednek. Az Európai Szolidaritási Testület háromféle részvételi lehetőséget kínál. Lehetsz önkéntes, de szolidaritási projektekben és újabban humanitárius segítségnyújtásban is részt vehetsz. Az utóbbi esetében a felső korhatár magasabb, 35 év. A választható projektek mellett mindig megtalálod a munka és az elvégzéséhez szükséges készségek pontos leírását, a kezdődátumot, az időtartamot, a jelentkezési határidőt és a részvételi feltételeket. A jelentkezéshez két dokumentumot kell csatolnod. Az önéletrajzodat, amiben tanulmányaid és szakmai tapasztalataid mellett jó, ha feltünteted a hobbiaidat és az addigi csapatmunkáidat is, és egy motivációs levelet, amiben kifejted, miért fontos neked az adott projekt. Elena Degán, az Európai Szolidaritási Testület programkoordinátora az iskola rendszeren kívüli tanulás fontosságáról a következőket mondta.
6: importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
4: A legfontosabb a motivációs levél. Mivel önkéntességről van szó, nincs szükség kiterjedt munkatapasztalatra. Inkább az számít, mennyire vagy motivált európai léptékű feladatok elvégzéséhez. A hobbik, a korábbi csapatmunkák és az egyéni érdeklődés sokszor nagyobb súllyal esik latba, mint a munkahelyi tapasztalatok.
6: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
2: Ha rákerültél az előválogatott jelöltek listájára, a testület felveszi veled a kapcsolatot. Behívnak személyes interjúra, ahol elmondják a projekt valamennyi részletét, a munkafeltételeket, a szükséges iratokat, az utazási költségek térítési feltételeit, az esetleges vízumkövetelményeket, sőt a szállásod helyét is. Ha minden stimmel és úgy döntesz, hogy belevágsz, hivatalosan is kezdetét veszi a kaland, melynek során mindvégig a segítségedre lesz az önkéntesek és az őket támogató szervezetek védőhálója. De pontosan kik is ők és miben segítenek? Először is saját országot küldő szervezete. Ők hagyják jóvá a projektet és készítenek fel a munkára, például célirányos képzésekkel. Azután a fogadó szervezet, amely a szállásról és az étkezésről gondoskodik, valamint utazási támogatást, illetve a személyes kiadásokhoz egy kis összegű hozzájárulást ad. Egy helyi mentor, aki segít eligazodni a számodra ismeretlen kultúrában és megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, végül pedig a helyi nemzeti iroda, amely felügyeli és ellenőrzi, hogy minden az Európai Szolidaritási Testület előírásainak megfelelően történik-e. Láthatod, hogy nem hagynak magadra. Dolgozni általában heti 30-38 órát kell. Az Európai Szolidaritási Testület viszont nem csak a munkáról, hanem tapasztalat és élményszerzésről is szól. A testület projektjeiben való részvétellel fejest ugorhatsz a helyi kultúrába. Olyan érzés, mintha egyszerre hordoznád az ottani és az uniós értékeket. Az sem gond, ha nem beszéled elég jól a helyi nyelvet. A testület az EU összes hivatalos nyelvén kínál online nyelvi támogatást és ingyenes tanfolyamokat. Hogy könnyebben megtaláld a helyed az új környezetedben, és a lehető legtöbbet ki tud hozni az ott tartózkodásodból, a program két kritikus szakaszában, azaz érkezéskor és a félidős értékelésnél sem engedik el a kezed. Érkezésed után képzésen veszel részt, ahol megismerkedhetsz más önkéntesekkel, támogató kapcsolatokat építhetsz, és hasznos tippeket kaphatsz a beilleszkedéshez. A félidős értékelés pedig arra ad lehetőséget, hogy átgondold az addigi tevékenységeidet, beszámolj a tapasztalataidról, és megtervezd a továbbiakat. Mindez azért van, hogy minden segítséged meglegyen a személyes és szakmai fejlődésedhez. Az önkéntesek közül többek életében új távlatokat nyitott az Európai Szolidaritási Testület. Egyikük Adrián Kobó, aki a testületben szerzett tapasztalatainak köszönhetően gyakornoki állást kapott az Európai Parlamentben.
7: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
2: Az önkéntességben az a nagyszerű, hogy nem kell, hogy mindenkit ugyanaz a szándék vezérelje. Van, aki egy későbbi projektre akar ezzel felkészülni, vannak doktori ösztöndíjasok, és vannak, akik pusztán a változatosság kedvéért egy évre megszakítják tanulmányaikat. Az Európai Szolidaritási Testületben az a jó, hogy lehetőséget és eszközöket ad az önmegvalósításhoz és a kiteljesedéshez, bármi legyen is a pálya vagy az életcél. És ami a legfontosabb, bármilyen utat választasz is utána, mindent megkapsz a folytatáshoz. Információkat, társakat, kontaktokat, mindent. Akárhogy is jó lehetőség arra, hogy új millióket és helyeket ismerjen meg az ember, bővítse kapcsolatrendszerét, szélesítse látókörét. Szerintem ez a legfontosabb.
7: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
2: Az Európai Szolidaritási Testület nem csupán egy újabb sor az önéletrajzodban. A Horvátországban önkéntesként dolgozó Carmen Sanz számára például igazi fejlődési lehetőség volt.
8: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no?
4: Mindenekelőtt rengeteget tanultam saját magamról. Nem csak szakmailag voltak nagy felismeréseim. Arra is rájöttem, mit szeretek igazán csinálni. Azelőtt például rettegtem, ha mások előtt kellett beszélnem. Most meg már imádom. Teljesen elmúlt a lámpalázam. Márpedig, ha képes voltam horvát tizenéveseknek spanyolt tanítani, akkor semmi sem állíthat meg az életben. Alapvetően rengeteget fejlődött a személyiségem, és sokat nőtt az önbizalmam. Úgy gondolom, tényleg az ember javára válik, ha kilép a komfortzónájából, és egy másik országban valami újat próbál ki.
8: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
2: Az Európai Szolidaritási Testület tehát nem csak projektmunka és politika. Leginkább rólad szól, a te utadról, a te fejlődésedről, a te európai mi voltodról. Ha érdekelnek a részletek, látogass el az Európai Szolidaritási Testület honlapjára, és vágj bele a nagy kalandba. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
9: Klausotės tinklalaidės iš ciklo Istorijos ir faktai. Šioje laidoje papasakosime apie vieną iš svarbiausių Europos integracijos etapų – Mastrichto sutartį. Taip pat pakalbėsime apie ją atnaujinusias Amsterdamo ir Nicos sutartis. Galiausiai apžvelgsime istorinės aplinkybės, kuriomis šios sutartys įsigaliojo ir jomis pasiektus laimėjimus.

0: Enként körülbelül 19 kilónyi ruhát vásárolunk, és 12 kilónyit dobunk ki. Alig kerülnek a szekrénybe, gyorsan le is cserélődnek. Lehet, hogy az árcédula szerint nem kerülnek sokba, de tényleges költségük, ha a környezetet és az emberi erőforrásukat nézzük, óriási.
1: Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a textilipar a környezetre leginkább káros ágazatok egyike. Az élelmezés és a lakhatás után a ruházkodásnak van a legnagyobb víz- és termőföld igénye. Elég csak a farmervászonhoz szükséges gyapot termesztésére gondolni. A felhasznált növényvédőszerek ráadásul nagy mértékben veszélyeztetik a gazdáknak és a termőföldek közelében élőknek az egészségét.
0: A textilgyártásnál is folytatódik a környezetkárosítás. A tiszta víz mintegy 20%-a a szövetek festéséhez és kikészítéséhez használt kemikáliák miatt szennyeződik világszerte. A divatnak az üvegházhatású gázkibocsátásban szintén nagy része van. A ruhák hosszú és összetett globális ellátási láncokon keresztül sokszor kontinenseket járnak be, mielőtt hozzánk kerülnének. Gyakran készülnek műszálból, például poliészterből vagy nejlomból, amelyek évszázadok alatt bomlanak csak le a természetben. És itt meg kell említenünk egy egyre aggasztóbb problémát, a mikroműanyag szennyezést. A műszálas ruhákból ugyanis minden mosásnál apró műanyag szemcsék és rostok kerülnek a vízbe. Idővel pedig tonna számra halmozódnak fel a tengerek és óceánok vizében ezek a mikroműanyagok.
1: A ruhák leselejtezésével sajnos korán sincs vége a történetnek. Ma a használt ruháknak alig 1%-ából lesz új ruhákhoz alapanyag. A legtöbbet elégetik, hulladéklerakóba dobják, vagy külföldre exportálják. Európán kívül, például Afrika egyes részein így hegyekben állnak a kidobott idényruhák a szabadtéri szeméttelepeken. Leterhelik a helyi hulladékkezelő rendszereket, szennyezik a talajt és a talajvizet.
0: A környezeti károk mellett muszáj a társadalmi következményekről is beszélni. A fenntartható és körforgásos textiltermékekre vonatkozó uniós stratégiáért az előző parlamenti ciklusban felelős előadó Lola Sánchez Caldentey elmondta:
2: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
3: Egyes üzletek értelemszerűen úgy tudják fillérekért értékesíteni ruházati cikkeiket, hogy a lánc másik végén lévő munkásoknak még annál is jóval kevesebbet fizetnek. Általában kiszolgáltatott helyzetben, rabszolgamunkához hasonló körülmények között, és a munkavédelmi normákat teljesen felrúgva dolgoztatják őket valamennyi gyártósoron.
1: Nem is olyan régen, 2013-ban több mint 1100 munkást temetett maga alá egy Bangladesben összeomló gyárépület, a Rana Plaza. Ez volt a legtöbb emberéletet követelő baleset a konfekcióipar történetében. Rengeteg hiányosságra fény derült, többek között az alulfüzetett és balesetveszélyes feltételek mellett dolgozók munkakörülményeivel kapcsolatban. Világszerte a figyelem homlokterébe került ezzel a fenntarthatóság és a méltányosság kívánalma, és sokakban felmerült a kérdés, hogy valójában milyen árat fizetünk az olcsó ruhákért. Azóta a divatipar az európai politikában is állandó és egyre hevesebb vitatárgya.
0: Ben az Európai Bizottság uniós stratégiát terjesztett elő, hogy fenntarthatóvá és körforgásossá tegye a textilipart. Azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra legyenek tartósabbak és könnyebben javíthatóak az Európában értékesített textiltermékek, illetve tartalmazzanak nagyobb arányban újrafeldolgozott anyagokat. A stratégia alapján az Európai Unió több konkrét lépést is tett, hogy mérsékelje a fast fashion negatív hatásait.
1: Először is rendelkezett a környezettudatos tervezésről. 2024 óta az EU minimum követelményeket támaszt bizonyos termékek tartóságára és minőségére vonatkozóan. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a ruhanemük nem mehetnek tönkre pármosás után. Milyen bosszantó tud lenni, amikor egy alig hordott ruhán rögtön elromlik a cipzár. A környezettudatos tervezésről szóló rendelet értelmében a gomboknak és a cipzáraknak strapabírónak és könnyen cserélhetőnek kell lenniük.
0: Másodszor az EU betiltotta az eladatlan ruhaneműk megsemmisítését. Ezen a téren is a szennyező fizet elvet érvényesíti. Ez azt jelenti, hogy maguk a gyártók felelnek a termékeikből képződő hulladékért, nekik kell fedezniük a textilek begyűjtésének, szétválogatásának és újrafeldolgozásának a költségeit.
1: Harmadszor a tervek szerint a termékeket hamarosan digitális útlevél fogja kísérni. A fogyasztóknak így elég lesz beolvasniuk a címkén szereplő QR kódot, hogy lássák, honnan származik a gyártáshoz használt alapanyag, milyen eljárásoknak vetették alá, és hol varták az adott ruhadarabot.
0: Az Európai Parlament mindig is azon az állásponton volt, hogy az idénydivatra épülő üzleti modellről a körforgásosságra kell váltani a textiliparban. A képviselők véleménye szerint fel kellene hagyni a folyamatos leselejtezgetéssel. Tartós és javítható ruhaneműkre van szükség, amelyek később alapanyagként újrahasznosíthatók. A hulladékgazdálkodásra és a termékek fenntarthatóságára vonatkozó szabályok érvényre juttatásával a parlament abban segít, hogy az elvekből jogi kötelezettségek legyenek az uniós tagországok és az Európai Unióban tevékenykedő vállalkozások számára. A textil termékek fenntarthatóságának ügyéért felelős parlamenti képviselő Delara Burkhardt szerint:
3: megvannak az eszközeink arra, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk a fogyasztóknak. De végeredményben arról is gondoskodnunk kell, hogy ne a fogyasztók viseljék a teljes felelősséget. A textilipar fenntarthatóságához jogilag kötelező érvényű szabályozásra van szükség.
1: Szóval legközelebb álljunk meg egy pillanatra, mielőtt egy pólót beteszünk a kosarunkba. Olvassuk el, mi áll a címkéjén, gondoljuk végig, hol gyártották, és mi lesz később a sorsa.
0: Nem kell, hogy annyi ruhánk legyen a szekrényben, de ami van, az viszont legyen jobb minőségű, örök darab, amelyben még évekig örömünket lejjük, mert nem megy ki a divatból. És gondoljunk a pénztárcánkra is. Használt ruhaboltokban is kapni nagyszerű cuccokat, amelyeknek így adunk egy második esélyt.
1: Ne feledjük, ami nekünk olcsó, az másnak sokba kerülhet. A ruhánk már rég kiment a divatból, és lehet, hogy már nincs is meg, de bolygónk és embertársaink még évekig fizetik az árát.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
4: V januári 2025 Európska komisia predstavila tzv. Kompas konkurencieschopnosti. Strategický plán, ktorý bude usmerňovať prácu komisie v nasledujúcich rokoch. Cieľom je, aby sa Európska únia stala lídrom v oblasti moderných technológií, služieb a udržateľných výrobkov a zároveň dosiahla klimatickú neutralitu. Táto iniciatíva je mimoriadne dôležitá, pretože pokiaľ ide o produktivitu a udržateľný rast, Európa za ostatnými veľkými ekonomikami zaostáva. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou v lepšej legislatíve. V tejto časti si predstavíme kompas konkurencieschopnosti. Zameriame sa pritom na jeho tri hlavné oblasti. Inováciu, dekarbonizáciu a bezpečnosť. Začnime inováciou. Európska únia chce podporiť inováciu tak, že zabezpečí priaznivé prostredie pre mladé začínajúce podniky a že bude podporovať vedúce postavenie priemyslu v kľúčových odvetviach. Umelá inteligencia má v tomto smere kľúčový význam a tak komisia navrhla iniciatívy ako gigatovárne umelej inteligencie a uplatňovanie umelej inteligencie. Tie majú podporiť vývoj a zavádzanie umelej inteligencie v strategických odvetviach. Pre progresívne materiály, biotechnológie, robotiku a vesmírne technológie sa zas vypracujú akčné plány. Okrem toho bude novým spoločnostiam pri prekonávaní prekážok a expanzií pomáhať špecializovaná stratégia Európskej únie pre startupy a scale-upy, čiže pre začínajúce a rozširujúce sa podniky. V neposlednom rade sa tiež zjednodušia pravidlá fungovania jednotného trhu, čo by malo inovačným podnikom uľahčiť ich činnosť. Druhou z hlavných oblastí kompasu konkurencieschopnosti je dekarbonizácia, alebo inými slovami eliminácia emisí uhlíka. V posledných rokoch boli pre Európsku úniu skutočne veľkou výzvou vysoké a kolísavé ceny energií. Kompas konkurencieschopnosti chce tento problém riešiť tak, že zabezpečí lepší prístup k čistej a cenovo dostupnej energii. Čisté technológie a nové obehové obchodné modely budú podporovať aj pripravovaná dohoda o čistom priemysle. Vďaka nej by sa Európska únia mala stať atraktívnym miestom pre spoločnosti a továrne. Nesmieme zabudnúť na akčný plán pre cenovo dostupnú energiu, ktorý pomôže znížiť náklady na energiu, ako ani na špecializované akčné plány, ktoré podporia energeticky náročné odvetvia, ako sú oceliarsky, kovospracujúci a chemický priemysel. Treťou prioritou kompasu je bezpečnosť. Európska únia by mala diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce a vyhnúť sa veľkej závislosti od iných krajín, najmä v prípade kritických surovín a kľúčových technológií, ako sú polovodičové technológie. Kompas konkurencieschopnosti navrhuje, aby sa pokračovalo v medzinárodných partnerstvách a spoločných nákupoch na úrovni Európskej únie. To by mohlo zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho sa aktualizujú pravidlá verejného obstarávania. V kritických odvetviach a technológiách sa tak budú uprednostňovať európske výrobky a služby. V kompase konkurencieschopnosti sa uvádza 5 spôsobov, ako možno zvýšiť konkurencieschopnosť vo všetkých odvetviach. Ide o tzv. Horizontálne faktory, pričom prvým z nich je zjednodušenie, metodologický základ celého kompasu. Jeho cieľom je znížiť regulačnú a administratívnu záťaž a uľahčiť tak podnikom ich činnosť. Druhý faktor sa zameriava na dosiahnutie plne funkčného jednotného trhu a tretí faktor na vytvorenie tzv. Únie úspor a investícií. Tá by mala pomôcť financovať prioritné projekty vrátane investičných cieľov v oblasti výskumu a obrany. Cieľom štvrtého faktora je zabezpečiť sociálnu spravodlivosť. Na tento účel by sa mala zriadiť tzv. Únia zručností, ktorá by nielen riešila nedostatok zručnosti a pracovnej sily, ale snažila by sa tiež zabezpečiť, aby zručnosti ľudí zodpovedali potrebám trhu práce. Dôležité je aj zlepšovanie existujúcich a získavanie nových zručností. Toto tiež môže európskym pracovníkom uľahčiť zmenu zamestnania či kariérneho zamerania. A napokon piatým faktorom je koordinácia. Spoločné ciele totiž možno dosiahnuť len vtedy, ak budú politiky Európskej únie a jej členských štátov lepšie koordinované. Kompas konkurencieschopnosti bol predstavený na tlačovej konferencii 29. januára 2025. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti uviedla.
5: I want to be very clear, we have a plan.
4: Chcem, aby bolo jasné, že máme plán. Máme projekt a máme aj politickú vôľu. Najdôležitejšia je teraz rýchlosť a jednota. Preto rýchlosť, lebo svet na nás nečaká. Je najvyšší čas, aby sme pridali do kroku. A preto jednota, lebo bez nej túto politickú vôľu nepremeníme na skutočnosť.
5: And unity is important to really implement this political will.
4: Krátko na to parlament na svojej februárovej plenárnej schôdzi diskutoval o kompase so zástupcami Európskej komisie a Rady Európskej únie. S prejavom vystúpil aj poľský minister pre európske záležitosti Adam Šlapka.
6: The time has come to act decisively.
4: Nastal čas konať rozhodne. Spoločnými silami musíme obnoviť konkurencieschopnosť Európskej únie tvárou v tvár globálnym výzvam. Vo vyhlásení z Budapešti naši lídri minulý rok určili smer, ktorým sa treba uberať, a chceme zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Sme radi, že 12 hlavných stimulov konkurencieschopnosti, ktoré identifikovali, je teraz zahrnutých v kompase konkurencieschopnosti. Rada víta kompas konkurencieschopnosti, ako aj ďalšie iniciatívy predložené Európskou komisiou, ktoré boli vypracované v reakcii na žiadosti členských štátov.
6: To the calls made by member states.
4: Kompas konkurencieschopnosti je ambiciózny plán na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a zabezpečenie dlhodobej prosperity jej obyvateľov. Zameraním sa na inováciu, dekarbonizáciu a bezpečnosť sa Európska únia snaží získať vedúce postavenie v oblasti budúcich technológií a dosiahnuť klimatickú neutralitu. Kľúčom k uskutočneniu tejto vízie budú jej nadchádzajúce legislatívne návrhy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
7: Lux, le prix cinématographique européen du public 2026. Le rideau se lève sur la sélection 2026 du prix Lux du public. Les cinq films en lice sont Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender et Sentimental Value.
8: Christie est un drame écrit et réalisé par le réalisateur et photographe irlandais Brendan Canty. Christie et Shane, deux frères placés par les services sociaux qui ont vécu une enfance difficile et n'ont plus de contact, se retrouvent soudainement à vivre sous le même toit. Ils doivent désormais se réconcilier avec leur passé, tandis que Christie fait des choix pour son avenir.
9: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
10: You're Shane's brother, aren't you?
11: I am, yeah. Christie.
8: Le film a été présenté en première mondiale lors de la 75e édition du Festival international du film de Berlin, la Berlinale, et a remporté le Grand Prix dans la section Génération 14+, destinée aux jeunes. Il a aussi remporté le prix du meilleur film irlandais au Festival du film de Galway en juillet 2025.
7: Death est un film dramatique espagnol de 2025, écrit et réalisé par Eva Libertad. Il s'agit de la suite du court-métrage du même nom, qui a été sélectionné pour un prix Goya en 2023. Angela, une femme sourde travaillant dans la campagne espagnole, attend un enfant avec son compagnon entendant, Hector. Cette grossesse ravive ses inquiétudes quant à la maternité et à sa capacité à communiquer avec sa future fille. La naissance déclenche une crise au sein du couple car Angela doit apprendre à élever sa fille dans un monde qui ne répond pas à ses besoins.
12: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
7: Le film a été présenté en première mondiale à la 75e Berlinale, où il a remporté le prix du public de la section Panorama pour le meilleur long métrage et le premier prix décerné par la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai.
8: It Was Just an Accident est un thriller de 2025 écrit et réalisé par le réalisateur iranien Jafar Panahi. Il s'agit d'une coproduction entre l'Iran, la France et le Luxembourg. Au milieu de la nuit, Vahid reçoit dans son garage une voiture endommagée. Un son le mène à croire que le conducteur de la voiture est un fonctionnaire qu'il a un jour torturé. Mais comme il n'a jamais vu son visage, il ne peut pas en avoir la certitude.
13: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
14: تا کی باید منتظر باشیم
13: تا وقتی که بهوش بیاد
14: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
15: حق داره بدون چه گرفتیمش
14: نه بابا
8: Le film a été présenté en avant-première mondiale, en compétition officielle au 78e Festival de Cannes, où il a remporté la Palme d'Or.
7: Love Me Tender est un drame français écrit et réalisé par Anna Cazenave-Cambay. Clémence, une femme séparée de son mari Laurent depuis plusieurs années, a la garde partagée de leur fils, Paul. Cependant, une fois qu'elle se met en couple avec Sarah, Laurent tente de l'éloigner de leur fils.
16: Et là, on peut y aller comme ça ?
17: Ben oui, comme ça.
16: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
7: Le film a été présenté en première mondiale dans la section Un certain regard du 78e Festival de Cannes, où il a également été sélectionné pour le prix Queer Palm.
8: Sentimental Value est une comédie dramatique réalisée par le cinéaste dano-norvégien Joachim Trier. Après la mort de leur mère, deux sœurs, Nora et Agnès, se retrouvent face à leur père distant, Gustave, un réalisateur de cinéma autrefois renommé, qui les a abandonnées lorsqu'elles étaient enfants. Nora est désormais une actrice de théâtre ambitieuse, tandis qu'Agnès a choisi une vie de famille plus conventionnelle. Espérant faire son retour, Gustave ambitionne de réaliser un film basé sur la vie tragique de sa propre mère, marquée par les traumatismes de la guerre. Lorsque Nora refuse le rôle principal, il engage à sa place une jeune star hollywoodienne. Alors que le tournage prend place, Gustave tente de se réapproprier son héritage professionnel. Mais pourra-t-il réparer les liens brisés avec ses filles ?
17: Ja, man ärkar förhållande med Sorge, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
18: Vad sa du?
17: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
18: Vilket projekt då?
17: Det är det han snackat med dig om.
18: Min film? Den han skrev till mig?
17: Ja, den du inte ville spille i.
8: Le film a été présenté en avant-première mondiale en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a été largement salué par la critique et a remporté le Grand Prix. Il a été sélectionné pour représenter la Norvège dans la catégorie « Meilleur film international » lors de la 98e cérémonie des Oscars.
7: Un jury composé de professionnels du cinéma européen, nommé chaque année par les coordinateurs de la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement, a sélectionné les 5 finalistes. Les films en lice pour le prix luxe du public sont projetés dans des cinémas partout en Europe. Les spectateurs auront la possibilité de noter chaque film de 0 à 5 étoiles sur la plateforme de notation du prix luxe. Le film qui recevra la meilleure note totale de la part du public, mais aussi des députés, chaque groupe comptant pour 50% du résultat, remportera le prix luxe du public. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix, qui se tiendra au Parlement européen en avril. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Le service de traduction du Parlement européen a traduit et sous-titré les 5 films sélectionnés dans les 24 langues officielles de l'Union pour les publics sourds et malentendants.
8: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
19: Bem-vindo a História e Factos, onde aprofundamos os principais acontecimentos históricos e os seus impactos duradouros. Neste episódio, vamos explorar um dos marcos fundamentais da integração europeia, o Tratado de Maastricht. Analisaremos também a forma como foi atualizado através dos Tratados de Amsterdão e de Nice. De caminho, passaremos pelo contexto histórico, os momentos em que estes tratados entraram em vigor e as suas principais realizações.

0: O Tratado de Maastricht e os Tratados de Amsterdão e de Nice, que vieram atualizar o primeiro, constituíram passos cruciais no processo de integração europeia. O Tratado de Maastricht lançou as bases para a UE, tal como hoje a conhecemos, ao introduzir mudanças políticas, económicas e sociais significativas. Os Tratados de Amsterdão e de Nice assentam nesta base, abordando questões institucionais e preparando a expansão da UE. Estes tratados refletem a natureza dinâmica e evolutiva da União Europeia e demonstram a sua capacidade de adaptação e de reforma face a novos desafios e oportunidades. À medida que a UE continua a crescer e a mudar, estes tratados fundamentais mantêm-se pedras angulares da sua estrutura de governação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Európai Tanács, az Európai Unió tanácsa, Európa Tanács.
2: Ön is tanácstalan? Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni közöttük. Sokakat megtévesztenek a hasonló nevek, pedig három különböző intézményről van szó. Lássuk egyenként, hogy pontosan mivel foglalkoznak.
1: Kezdjük az Európai Tanáccsal. A 27 uniós tagország állam, illetve kormányfői alkotják, így például tagja a magyar miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és így tovább. Mindegyikük saját országa képviseletében egyenrangú félként vesz részt az intézmény munkájában. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, akinek megbízatása 2,5 évre szól. Mandátuma egyszer újítható meg. 2024 óta António Costa, Portugália korábbi miniszterelnöke tölti be ezt a tisztséget. Az Európai Tanácsnak emellett az Európai Bizottság elnöke is tagja.
2: Az intézmény évente legalább 4-szer ülésezik, hogy meghatározza az Európai Unió politikájának irányát és prioritásait. Uniós jogszabályokról nem tárgyal vagy szavaz. Az a feladata, hogy felhívja a figyelmet az EU szempontjából fontos problémákra, és felvázolja a megoldásokhoz szükséges lehetséges lépéseket. Váratlan eseményeknél és válsághelyzetekben ott áll a kormányrúdnál. Gondoljunk csak az ukrajnai háborúra, a koronavírus világjárványra, a Brexitre vagy a pénzügyi válságra. Emellett az Európai Tanács javasolja és nevezi ki a jelölteket számos magasrangú uniós tisztségre. Például az Európai Központi Bank élére, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottság elnöki posztjára.
1: Könnyű összetéveszteni a nevét a két másik tanáccsal. De van egy trükk, ami segíthet. Jegyezzük meg a következő mondatot. Az Európai Tanácsban Európa vezetői teszik ki az íre a pontot. Erről biztosan eszünkbe fog jutni, melyik intézményről van szó és mi a feladata.
2: Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának egyaránt a brüsszeli Európai Épületben van a székhelye. Ez utóbbi, tehát az Európai Unió Tanácsa foglalkozik a napi szintű jogalkotási munkával. A miniszterek tanácsának is hívják, mert az egyes uniós tagországok kormányainak szakminiszterei vesznek benne részt. Hogy melyikük, az attól függ, hogy éppen milyen szakpolitikai terület van terítéken. Pénzügyekről például a gazdasági és pénzügyminiszterek, jogi természetű kérdésekről pedig az igazságügyminiszterek tanácskoznak. Üléseiket az a miniszter vezeti, akinek a tagországa az adott időszakban a tanács soros elnökségét adja. Rotációs alapon fél évente más-más tagország veszi át a stafétabotot.
1: Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlament mellett az Európai Unió társjogalkotója. Az uniós költségvetést is közösen fogadják el.
2: Hogyan lehet a legkönnyebben megegyezni, kik ők? Ez az egyetlen a tanácsok közül, amelynek szerepel az Európai Unió a nevében. És az egyetlen, amelynek két neve is van, hiszen a miniszterek tanácsának is hívjuk. Ebből rögtön tudjuk, kikből is áll és mi a feladata.
1: És végül nézzük az Európa Tanácsot. nem uniós intézmény, hanem önálló nemzetközi szervezet. Mind a 27 uniós ország a tagja, de jóval több ország alkotja, mint az Európai Uniót. Tagja például az Egyesült Királyság, Törökország, Svájc és Liechtenstein is, hogy csak néhányat említsünk. Összesen 46 ország.
2: Az Európa Tanács 1949-ben alakult, a legrégebbi kormányközi szervezet Európában. Székhelye Franciaországban, Strasbourgban van, ahol az Európai Parlament hivatalos székhelye is. Amíg nem volt saját épülete, a parlament az Európa Tanács főépületében, a Palais de l'Europe-ban tartotta plenáris üléseit.
1: Az Európa Tanács fő feladata az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme. Saját igazságügyi hatósággal is rendelkezik, ez pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága. Itt tehetnek panaszt azok a polgárok, akik úgy vélik, hogy hazájukban megsértették a jogaikat, és ott már az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették.
2: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának anyaintézményeként az Európa Tanács azon dolgozik, hogy ne is forduljanak elő ilyen emberi jogi jogsértések. Először is nemzetközi egyezményeket hoz tető alá, amelyek jogilag kötik az aláíró részes feleket. Az első és legfontosabb ezek közül az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely az intézmény tevékenységének sarokköve. Az Európa Tanács összes tagja aláírta. Felsorolja azokat az alapvető jogokat és szabadságokat, amelyek védelemre szorulnak.
1: Az Európa Tanács figyelemmel kíséri ezeknek a jogoknak a helyzetét az összes tagállamában, és ajánlásokat ad ki, ha valamely területen hiányosságot észlel. Szót emel például az erőszak, a korrupció, a rasszizmus, az embercsempészet, a terrorizmus ellen, valamint a szólásszabadság korlátozása és a választások tisztasága kapcsán.
2: És hogy nem uniós szervezetként hogyan tudjuk a legkönnyebben megkülönböztetni a két másik tanácstól? Földrajzi értelemben gondoljunk Európára, kontinensként. Ennek a nemzetközi intézménynek több európai tagja van, mint az Európai Uniónak. Magának a kontinensnek a neve szerepel az elnevezésében, íképző nélkül.
1: Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mindhárom tanácsnak külön szerepköre van. Az Európai Tanács az Európai Unió irányát adja meg. Az Európai Unió tanácsa a jogalkotásban vesz részt. Az Európa Tanács pedig az emberi jogokat és a demokráciát védi. Közülük csak két intézmény része az Európai Uniónak, az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsa. Az Európa Tanács külön szervezet, jól lehet ugyanazokat az alapértékeket képviseli, mint az Európai Unió. Az EU és az Európa Tanács egyaránt a szívén viseli Európa polgárainak a jóllétét, és történelmileg is szoros kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Himnuszuk és lobogójuk is egyforma, az egységet jelképezi. A két szervezetnek rengeteg a közös célja. Európában és azon túl is a békéért és az egyenlőségért küzdenek.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: Körben a sport felsz a héldéne, agus tényleg se kontárfa doingák línak féder a héna. Dénen a nakliacht mahaszt an chorp agus an tlánta, körben si da humor an dine, agus fógan si gamean dine nias laidra, nias funula, agus nias fén vanné ní. An dé velnin scéil is féd le haspach liachta a bheith ina cóis le titim chan máchan, broituchtaí fysicioile aúil galar charda hi hécha, agus broituchtaí meawr lánta. Tá vi géisach le, ag gáid an chaidáin, rachtiat nias fár. In San Agranza, fech mé ar an trí go gur an tentas an sport chun cín, agus go gin tíon sé go mbeon sé níos an reachtana de chách. Cé go bhfuil tácht leis nach líocht tá an gníomhaíocht chorp a dhéanann daoine i dul léig. Dú raibh thurbhéh ar bhearméid ar ó 2024, dúirt thart a seascafán géad a bhaint na hárpa go ghlachad ar páirt a 6 áirithe ach líochta ar bhonn rialta. Ach a survey or vermeid a gavile fis a dó, Doet harte schaskefan geddes na horpig gurv anaviender akliacht no sport, nu na yender lehed neger. Is ouder im nie het narate isle akliachte mas winter anantisch, as bin chanacher egle heed a galorem sheeden sail. Maar mien rat leinte agus verleinen an ine, nie wien rat erng elagerach an irid. Is kushi en drat alinus a tachi le kostis korum slainten nias eerde, taigulucht leide hegen ober, agus in astahok nias isle. Ní hoáin gul ríhach leis an sport d'arver leine, cúrn sé le gael agar an antais chumma. Dair leis an vesra Nikos Papas, ír imor profesiúnta kishfile, cúrn an sport leis an antach dagus leis an suinus.
4: Ia mena ina megalo scholio, ina panepistimio.
3: Ima hoorm se is scoil vúr nú al scoil vúr atá a gest. Daula mias kan sveheg ober a gorla dina nach vivahna gomarha chan spruch chuitin nú tarra chuitin a vintamach, chan bóchant. Bechomelom ke a vitev lom na os machor. Bechomelom fega a grecken, fein a gredev, fein a nashontocht, na fein a genes kleena. Vier magalera on lichele, e bret baroga a chele nor a vormer, nu a tort salasta a chele nor a chilemer. Doilomse is glan valert an sport id an titter yellow of an air dollinged.
4: Sto ratsismo ke sti psalodoxia.
3: Ke gedugad an sport dina de gach sort lichele, bien itter yellow le foile an choma. Chóile sé go minic go bhachas locht leanúna i mbun fuachainte nó fhréigan agus iad a gomachtaí sport. Ach ní bhain an aibsan leis an sport féin dá leis an bheisire Carolina Morace, ar an mór soccer.
5: Il tifo rappresenta la società, non è il...
3: Is léiru iad na gortha ar an tochaí. Ní gortha magag an tacar nó na cisfile iad. Is ón tochaí a hagan na dína i an gortha mar sin.
5: ...che tifano in questo modo.
3: Tá an teantas orpa go mór gona éonsáit iad a béil nó fhréigan is a cúil le gomachtaí sport. Caithan sé dua le heachtaí dá le héad a chosc, tréad an gcóir le heagraíochtaí ábharthe, údaráis seo tuaile agus cólachtaí foráimithe dlí an artú. I dteannta na réigan agus na fuachainte tá roinnt feibhna eile aanta ag an éantas sa sport, a bhfuil bearna fáid ar fear agus maná agus reachtain huianta ar fuist fanistíochta do bhaná. Feibh eile ná an easpa áisna leir bheitthe do riine tá fé bhí chumas. Ag cógáil ar an sport i Parliament na Hárpa, dúirt an snáví Paralympic Vittoria Bianco go gága níomhúr bhán cófártach chun daling leclis an vibesa.
6: La creazione di strutture accessibili è possibile, però...
3: Is féidir áisna in rachtana chrahú, agus gá pobl éantathe, bárta sirúnacha, cónaimana, agus institúidi, e ibrian as láveh chéle. Is ein tlís an aáin i chintómid gomeg an sport in a chearta liach da chóch.
6: ...come dito universale per tutti.
3: Is féidlis an sport cárú le himachí go lánfartú an san árab chomá. Sampla de lánfartú ráhúil tréid an sport ná scéalmhaointear an deto cúnbó. Drahárachar airigló cisfele imirt mar rámhethe sa gréig sa ar chuadar chuig na stáite antathe chun imirt san NBA. Ag cógáil le Parliament na hárba sa bhaiséil, bhínig tanasas an deto cúnbó go cuid dá éonúlacht é a bheith ina árpach.
7: Deftar dhíná.
3: Is afra orpach den dara glúin me. Sé sin an tlí a vraham, gur afra orpach me. Tá gáchal túr anam. Agus, gan alka chur a réine, ceapam gwile dain a kultúr is fara daun. Sé sin le rá a bheith ma gréagach agus ima na gérach. Húg sé le fys chomá nach mach na desna cén a fightig as a sail marach an sport.
7: Εγώ σήμερα μπροστά σας.
3: Ní bheith an sa os bhur gáran ómh mar ach an sport. Sin é lomláin na fíringe, in áíre. Bheith amach ar thaobh na sráide as de thiúlach sibh se harm. Díreach amach an san. Aithníonn an taontas an ról tácht a go bhíonsaigh an sport sa lánfortú sa síolta. Tigann sé go déan sé chun tarfa an ile rinne nó chuirtar an sport in san áirih ina chlór ribre polytúil. In 2007 díl sé an comisiún orpach a fápair bánar an sport, rán cuidú tátach leis an ábharsá. Tá an taonta sa gobar ó hinna le ar bhairta sé orbert sa réimse san. Nuair tháinig Conra Lisboa bhaim i 2009, tugad cuachtaí ar le don aonta sa réimse an sport don chéad uair. Ma dheabh leis sin bhí an ceart ag an aonta tacú le gníomhaíocht na Mallstát agus cabhú leis an sport a chur chun cín in san árap. Má chuid de chóir an aontais sa réimse, tag an airí sport an aontais le chéile i gruinnithe don chóile i dachas, óige, cultúr agus sport. Ina theanta san táilíonn fórum sport an aontais uair sa bhliain. Tag an gníomhaithe tochtacha a sa réimse san le chéile ann, a bhfuil cónaimhna sport, cristi olimpicha, lúclasaithe, agus gníomh a heidionacha, agus tugta deistóibh bartas an éantas a leithan sport a bhún lúm. Fuair bríon an téantas planna ibre nuad an sport go minic chomá. I ngach ceannacha san, leag dar tosiachtaí agus cospóirí stratéisecha amach an sport ar fud an éantas dos na blianta d'argiún. Ach is mó ná sanna dhéanann an téantas an sport. Muiníon sé gníomhach dí sport trí chlár Erasmus Plus curagás. Tá ar tréis nach mór gáf an géad de bhaisead omlán an chlár a bhfuil luach de níos mó ná 26 bilún euro aige a le gáile a chuirsaí sport a bhain den tréimh seo 2021 go 2026. Cuirin Erasmus Plus ar chumas agraíochtaí cóháirtaíochtaí a chruthú a chóhaíonn le cóibrú agus dechleachtais a bhalar tú. Cuirin na cóháirtaíochtaí san ar chumas agraíochtaí gníomhaíochtaí cóháirtacha dhéanamh chun an sport a chur chun cín mar aon le ligint le chlasa dhá garam a bheith acu. Ina haunta san cuirin siad an chuoine linn chun cín agus spreagann siad an cuimsiú sóisialta. Is de siad chumá teach le chéile agus dulinglech le bagairtí ar an sport a bhfuil dópáil agus cúbláid le hí. Ina haunta san tacaíon Erasmus Plus le himeachtaí nebhar buis a chuir nachliacht is a ciúil chun cín a spreagann gníomhaíocht dheonach sa sport agus a chuirin leis an gcóbhach a gunán idir dhéalaithe. Rud eile dhéanann Erasmus Plus ná go dtugann sé an deis dóine agraíochtaí sport páirt a ghlacha sacrúcháin scá ólamthe agus cóteála thar lár. Ní hamháin go gcuireann an téantas orpach tacaíochtas muoinúar fáil do gníomhaíochtaí agraíochtaí agus líonraí sport, ach fuair bríonn sé a thionsnamh agus a smaointe féin chomach chun an sport a chur chun cín. I rún a 2002 bhol Parliament na Hábhar go thófaí lá sport orpach ar fud an éantas. Déanach 16 orpach an sport de in 2015. Rechtáiltear 16 orpach an sport idir an tríú lá fiche agus an trochú lá de bhí bhanfór. Ag rian bailstáit an éantas agus tíortha cóháirtíochta a réon leathan gníomhaíochtaí agus imeachtaí tanamhacha. In 2024 rechtáilg 16 orpach an sport in nach mór dead tír in san éantas agus mór himpeléir. Tháinig de milliún daoine le chéile, lú chleasa profisiúnta in san áirih, chun na beasan an sport cheilúra. Chleach daoine idir óg agus éasta a bheith leibhéalaigh súla ach cliachta acu, páirt a réon leathan gníomhaíochtaí, a bhfuil maratáin, umra scáil, soccer, gur mórtaisí le dóige agus fiú siúláidí ciúine sa phárc. Fuair na himeachtaí ag súla tacaíocht ó chónaimna sport, clubanna áitiúla, scoilne, agraíochtaí sláinte agus cristí olimpicha náisiúnta. Samplaí eile de thionsnamh do chuid nénta sa cheilúran an sport ná Gradam Hashclub Be Active agus Gradam Sport Hashclub Be Inclusive. Bronta dúisna roine éanar agus ar thionsdal a chuir an aclaíocht is a ciúil chun cín agus a bhain NASA an sport chun cabhrúla grúpaí de fuaile sa tochaí lán fartú. Léiríonn na hiarrachtaí san go léir go an téanta stinga bhail a fén sport a chur chun cín as an tlí inar féad le sin dul chun tarfa na sochaí Eorpaí ina thomláine. Cé gúil dúthlein an fós gan dout, mar aon le réimsí ina bhfuil gála fios, tá éochtaí denta ag an éantas le blianta beag an os chun Ferbert agus siocháin in san Eorp a chothú tréad an sport. Sé Europeil Radio, Radio Grés á an Pharlamant na Hárpa a chur an podcrail a sáda láthair.
1: Október elején az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások után készült első Euróbarométer felmérés eredményeit. A legfőbb megállapítás az volt, hogy az európai polgárokat, akár elmentek szavazni, akár nem, leginkább a megélhetés és a gazdasági helyzet nyugtalanítja. Európa és én sorozatunknak ebben az epizódjában ennek a közvéleménykutatásnak a főbb következtetéseit vesszük sorra, külön kitérve a magyarországi adatokra.
8: Vajon mi miatt érezték úgy az európaiak, hogy el kell menniük szavazni? A megkérdezettek több mint 40%-a a romló gazdasági helyzet, illetve az árak és a megélhetési költségek megugrása miatt járult az urnákhoz. Egy harmadukat ugyanígy aggasztja a nemzetközi helyzet, illetve a demokrácia és a jogállamiság állapota. A sorban a bevándorlás, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, valamint az Európai Unió biztonsága és védelme következett.
1: A válaszadók kétharmada ugyanakkor optimistán látja az unió jövőjét. A korábbi évekhez hasonlóan kedvező volt az uniós tagság megítélése. 10-ből 7 nyilatkoztak úgy, hogy az hazájuk javára vált. 4 fő okot jelöltek meg ennek alátámasztására. Legelőször is szorosabb lett az együttműködés a tagországok között. Másodszor az Európai Unió segít megőrizni a békét és fenntartani a biztonságot a térségben. Harmadszor a tagságnak jótékony hatása van a gazdasági növekedésre, végül pedig új munkalehetőségeket teremt.
8: Az európai parlamentáris demokráciába vetett bizalom továbbra is különösen erős. Soha ennyien nem voltak ilyen pozitív véleménnyel az Európai Parlamentről. A megkérdezettek 42%-a nyilatkozott kedvezően az intézmény szerepéről. A felmérésből az is kirajzolódik, hogy az európai választásokon való részvétel sokak számára ma már a demokrácia természetes velejárója. A választópolgárok csaknem felének a szokásává vált, 40%-uk pedig állampolgári kötelességének tekinti.
1: És vajon mi a helyzet Magyarországon? Az Európai Unió támogatottsága itt az uniós átlagot is meghaladja. A magyar válaszadók 74%-a gondolja úgy, hogy az ország nyert a tagsággal. A legfőbb megoldandó problémának az emelkedő árakat és a megélhetési költségek növekedését tartják. Ezt követi a romló gazdasági és nemzetközi helyzet, majd az egészségügyi ellátás és az életszínvonal alakulása.
8: A felmérést az Európai Parlament megbízásából a Verján ügynökség végezte 2024. júniusa és júliusa között. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 ezeren vettek benne részt.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
9: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú 3 veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Weyla. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žien v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame žena možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Weilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Weilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Weilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spamätávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Weilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie dvoch medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2000.